0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blind come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come sing.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek, ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tokostúl vitt el az ablakot egy tolvaj Eger szalókon. Női vállalkozókat hozott össze egy egri konferencia, kevés a fiatal véradó. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Több mint egy hónapon át lezárásokra kell készülni az M3-as autópálya Gyöngyös-Nyugat csomópontjánál. A munkálatok hétfőn kezdődnek, és az országhatár felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat, a Budapest felé vezető oldalon pedig a lehajtóágat is érintik. A lezárások idején Gyöngyös-Kelet, illetve 60-Kelet felé terelik a forgalmat, az útvonalakat sárga táblák jelzik. A korlátozások a tervek szerint október 22-éig maradnak érvényben, az időpontok azonban az időjárás és a munkálatok függvényében változhatnak, írja Heol. A magyar gazdaság legfontosabb kérdései kerültek terítékre Egerben, ahol a 64. közgazdász vándorgyűlést tartották. A kétnapos eseményen az euró bevezetéséről, a gazdasági felzárkózásról és a költségvetés helyzetéről is szó esett. A rendezvénynek idén már 8. alkalommal adott otthont Eger. Wagner Ákos polgármester a nyitónapon arról beszélt, hogy a város korábbi működési modellje hosszú távon nem volt fenntartható, a tavalyi költségvetés összeállításakor pedig több mint 4 milliárd forintos működési hiánnyal szembesültek. A városvezetés fontos feladatnak tartja a helyi vállalkozásokkal való együttműködést, a beruházások ösztönzését és az egyetemmel fenntartott kapcsolatok erősítését, tudósít a Heol. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Éjszakai munkavégzésre és változó forgalmi rendre kell számítani a 25-ös főút egri felújításánál. A felső tárkányi csomópont fennmaradó sávjait hétfőn éjszaka aszfaltozzák, a Szvorényi úti kereszteződésben pedig szeptember 15-én és 16-án dolgoznak. Más szakaszokon nappal is folytatódik a kivitelezés. Lajosvárosban a buszközlekedés is módosult. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, írja az Eger Hírek. Csaknem 100 000 forintot érő műanyagablakot lopott el egy férfi egy egerszalóki lakatlan ingatlan melléképületéből. A vádirat szerint tavaly augusztusban ment be az udvarra, majd a nyitott melléképület ablakát Tokostúl kifeszítette és magával vitte. Az egri járási ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással vádolta meg a büntetett előéletű férfit. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vele szemben. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az ablak értékének megfelelő összegre rendeljenek el vagyonelkobzást, hozta a hírt a Heol. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
1: Női vállalkozók és cégvezetők találkoztak Egerben a Women Up üzleti inspiráció konferencián. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén a vállalkozásépítés, a személyes márka és a női vezetők előtt álló kihívások is terítékre kerültek. Kende Hofer Krisztina kommunikációs szakértő szerint fontos, hogy a vállalkozónők felismerjék saját erősségeiket, merjenek megszólalni és kiállni magukért. A konferencián üzleti életutakat is bemutattak, emellett kapcsolatépítő programokat tartottak. Magyarországon jelenleg 10 megyében működik női üzleti közösség, Hevesben pedig 2018-ban alakult meg a klub, írja Heol. A Hatvani Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 83 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. A kiállítás előzménye tavaly a Tapolcai Látványtárban volt látható, most 60-hoz igazított változatban mutatják be. Az összeállítást Tóth Gréta művészettörténész több mint 10 éves kutató munkája alapozta meg, írja a Hatvani Hírlap. A szüret kezdetével ismét megnőtt a mustgáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A mustgáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelését használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Usher és a Yeah, a kezdés pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Where is the Love, rádiózzunk együtt egészen délig, ezen a vasárnap reggelen is délelőttön.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gabriella és a Dreams. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, hamarosan érkezek a mai nap legfontosabb infóival, és természetesen minden mással is, úgyhogy addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Usher fog minket garantáltan felébreszteni, mert erre a ritmusra mindenki felkapja majd a fejét a párnáról. Jön a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék a Melody Maker után. Köszöntök mindenkit, jó reggelt! Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert és Pető Brunot köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a programozók világnapja, és 1788-ban New York City lett az fővárosa az Egyesült Államoknak. 1985-ben pedig ekkor jelent meg Japánba a kultikus Super Mario videójáték. A pozitív gondolkodás is napja a mai napon van, és a barlangok nemzetközi napja is. A témáinkkal pedig majd hamarosan érkezek. Tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig szólnak továbbra is a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Soul Searcherrel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, lezárások jönnek az M3-ason Gyöngyösnél. Egerben tanácskozott a magyar közgazdász szakma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Több mint egy hónapon át lezárásokra kell készülni az M3-as autópálya Gyöngyös-Nyugat csomópontjánál. A munkálatok hétfőn kezdődnek, és az országhatár felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat, a Budapest felé vezető oldalon pedig a lehajtóágat is érintik. A lezárások idején Gyöngyös-Kelet, illetve 60-Kelet felé terelik a forgalmat, az útvonalakat sárga táblák jelzik. A korlátozások a tervek szerint október 22-éig maradnak érvényben, az időpontok azonban az időjárás és a munkálatok függvényében változhatnak, írja Heol. A magyar gazdaság legfontosabb kérdései kerültek terítékre Egerben, ahol a 64. közgazdász vándorgyűlést tartották. A kétnapos eseményen az euró bevezetéséről, a gazdasági felzárkózásról és a költségvetés helyzetéről is szó esett. A rendezvénynek idén már 8. alkalommal adott otthont Eger. Wagner Ákos polgármester a nyitónapon arról beszélt, hogy a város korábbi működési modellje hosszú távon nem volt fenntartható. A városvezetés fontos feladatnak tartja a helyi vállalkozásokkal való együttműködést, a beruházások ösztönzését és az egyetemmel fenntartott kapcsolatok erősítését, tudósít a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A Backstreet Boys dörzsölte ki a csipát a szemünkből. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök a mai nap témáival. Hát már mondom is, 7 óra után egy hatalmas nagy visszatérővel fogunk foglalkozni. Méghozzá európai turnét is tartanak, és új album is jelenik meg. A Take That csapatáról van szó. Kicsit körbejárjuk majd ezt az egészet. Aztán 8 óra után pedig a Glastonbury Fesztivál fő fellépőiről beszélünk. 2027-ben kik lesznek a színpadon, el fogom ezt is árulni. És 9 óra után pedig a sportrovatban beszélünk arról, hogy kedvezőbb helyzetből indulhat a magyar bajnok a következő BL szezonban, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Ebből az órából van még egy pici hátra, úgyhogy Michael Bublé felvétele még biztos, hogy bele fog férni. Az It's Beautiful Day-jel folytatom most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán hozom a nap első témáját. Egy nagy visszatérő együttessel fogunk foglalkozni. 2027-ben ugyanis turnéra indulnak, európai turnéra, és egy új album is elkészült, úgyhogy jönnek a részletek méghozzá Take That csapatáról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A hangulatfelelős és az ébresztő felelős nem más lesz a következő órában, mint például az Aqua, a Barbie Girl-rel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevés a fiatal véradó, éjszakai aszfaltozásra készülnek Egerben, Tokostúl vitte el az ablakot egy tolvaj egerszalókon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Éjszakai munkavégzésre és változó forgalmi rendre kell számítani a 25-ös főút Egri felújításánál. A felsőtárkányi csomópont fennmaradó sávjait hétfőn éjszaka aszfaltozzák, a Szvorényi úti kereszteződésben pedig szeptember 15-én és 16-án dolgoznak. Más szakaszokon nappal is folytatódik a kivitelezés. Lajosvárosban a buszközlekedés is módosult. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, írja az Eger Hírek. Csaknem 100 000 forintot érő műanyagablakot lopott el egy férfi egy egerszalóki lakatlan ingatlan melléképületéből. A vádirat szerint tavaly augusztusban ment be az udvarra, majd a nyitott melléképület ablakát Tokostúl kifeszítette és magával vitte. Az egri járási ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással vádolta meg a büntetett előéletű férfit. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vele szemben. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az ablak értékének megfelelő összegre rendeljenek el vagyonelkobzást, hozta a hírt a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy új album és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Jönnek a részletek. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, elmúlt 7 óra, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz George Michael a Too Funky-val, a kezdés pedig Tayo Cruz-é.
0: Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, új albummal és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Már megjelent az új album egyébként, amelyet 2027 nyarán egy nagyszabású európai koncert sorozattal a Dreamers Tour követ majd. Szeptember 4-én debütált a Feel My Life című dal, amely az ír-amerikai Michael Patrick Kelly közreműködésével készült el. A fellépő sorozat pedig 2027. június 3-án rajtol majd Zürichben, és tervek szerint július 23-án Németországban ér majd véget, de további dátumok még bejelentésre várnak, úgyhogy ez az, ami a Take That rajongókat lázba hozhatja, és akár innen egy nagy zarándoki úttal meg lehet majd tekinteni, mert hogy Budapest még jelen pillanatban nincs a dátumok között, de hát ki tudja, lehet, hogy egy magyarországi koncertet is bevállal a Take That, nem tudom. Egy biztos, hogy zseniális, amit annó az asztalra letettek, csak úgy, mint a következő dal előadója, ugyanis most az Ébredés és a Napindítás mellé Britney Spears-t indítom, szól a Toxic most itt a West End.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blacketek és a Heartless. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jön egy rövid szünet, aztán pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást, méghozzá azzal a Will Smith-szel, aki negyed évszázada mutatkozott be először színészként 1990. szeptember 10-én, méghozzá Kaliforniába jöttem című sorozatba, most viszont reppel egy hatalmasat és az egyik legnagyobb slágerét hozzá a 90-es évekből. Jön a Getting Jiggy With It majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Női vállalkozókat hozott össze egy EGRI konferencia. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően.
1: Női vállalkozók és cégvezetők találkoztak Egerben a Women Up üzleti inspiráció konferencián. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén a vállalkozásépítés, a személyes márka és a női vezetők előtt álló kihívások is terítékre kerültek. Kende Hofer Krisztina kommunikációs szakértő szerint fontos, hogy a vállalkozó nők felismerjék saját erősségeiket, merjenek megszólalni és kiállni magukért. A konferencián üzleti életutakat is bemutattak, emellett kapcsolatépítő programokat tartottak. Magyarországon jelenleg 10 megyében működik női üzleti közösség, Hevesben pedig 2018-ban alakult meg a klub, írja Heol. A 60-i Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 83 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. A kiállítás előzménye tavaly a Tapolcai Látványtárban volt látható, most 60-hoz igazított változatban mutatják be. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénzzel és Bájalesz közösével ébredhettünk, ez volt az Ó, igen, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt és műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony a következő zenekarnak talán, ha nem is teljesen a programozáshoz, de a programok ismeretéhez szükség volt ahhoz, hogy ilyen egyediek legyenek, mint amilyenek lettek, mert hogy nagyon jól kellett ismerni a szintetizátorokon a beprogramozást, hogy az egyedi nu metal hangzás megszólaljon. Jön a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után hozom az ébredéses alapindítás mellé a legjobb zenéket, és beszélünk a Glastonbury fellépőiről. Az ébresztő felelősök között pedig ott lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown, mert hogy hárman jönnek egy zenébe, majd az Umbrellával törlik ki a csipát a szemünkből.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, lezárások jönnek az M3-ason Gyöngyösnél. Egerben tanácskozott a magyar közgazdász szakma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Több mint egy hónapon át lezárásokra kell készülni az M3-as autópálya Gyöngyös-Nyugat csomópontjánál. A munkálatok hétfőn kezdődnek, és az országhatár felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat, a Budapest felé vezető oldalon pedig a lehajtóágat is érintik. A lezárások idején Gyöngyös-Kelet, illetve 60-Kelet felé terelik a forgalmat, az útvonalakat sárga táblák jelzik. A korlátozások a tervek szerint október 22-éig maradnak érvényben, az időpontok azonban az időjárás és a munkálatok függvényében változhatnak, írja Heol. A magyar gazdaság legfontosabb kérdései kerültek terítékre Egerben, ahol a 64. közgazdász vándorgyűlést tartották. A kétnapos eseményen az euró bevezetéséről, a gazdasági felzárkózásról és a költségvetés helyzetéről is szó esett. A rendezvénynek idén már 8. alkalommal adott otthont Eger. Wagner Ákos polgármester a nyitónapon arról beszélt, hogy a város korábbi működési modellje hosszú távon nem volt fenntartható. A városvezetés fontos feladatnak tartja a helyi vállalkozásokkal való együttműködést, a beruházások ösztönzését és az egyetemmel fenntartott kapcsolatok erősítését, tudósít a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a 2027-es Glastonbury Fesztivál főfellépői, velük fogunk foglalkozni ebbe az órába. Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé is hozom a legjobb zenéket. Kezdünk méghozzá pop királyával, jön Michael Jackson és a You Rock My World.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 2027-es Glastonbury Fesztivál szervezői már leszerződtették a jövő évi fellépőket, és bár a hivatalos bejelentés még várat magára, a zeneipar értesülése szerint a következő dologkör vonalazódik. Robbie Williams és Harry Styles a két brit legesélyesebb arra, hogy a fesztivál legfontosabb színpadának kiemelt esti sávját megkapja. Az Oasis is ott van, a pletykák szerint aktívan tárgyalnak a zenekarral harmadik headliner pozícióban, így jövő évben ők is emelhetik a fesztivál nívóját. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösét indítom. Szól az Umbrella. Aha.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között pedig köszönthetem Thomas Müllert és Pető Brunót. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadó csapatnak van bőven mit a pozitivitásról beszélni. Egyrészt zeneileg, másrészt leginkább a zenekar tagjai ironikus sokrétű szemléletében és zenekari dinamikájában érthető a pozitív gondolkodás. És most majd velük fogunk tovább menni, ugyanis egy rövid szünet, aztán itt lesz a Faith No More, és szól majd az Easy a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Budapest legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevés a fiatal véradó, éjszakai aszfaltozásra készülnek Egerben, Tokostúl vitte el az ablakot egy tolvaj Egerszalókon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az országos vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája. Ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Éjszakai munkavégzésre és változó forgalmi rendre kell számítani a 25-ös főút Egri felújításánál. A Felsőtárkányi csomópont fennmaradó sávjait hétfőn éjszaka aszfaltozzák, a Szvorényi úti kereszteződésben pedig szeptember 15-én és 16-án dolgoznak. Más szakaszokon nappal is folytatódik a kivitelezés. Lajosvárosban a buszközlekedés is módosult. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, írja az Eger Hírek. Csaknem 100 000 forintot érő műanyag ablakot lopott el egy férfi egy egerszalóki lakatlan ingatlan melléképületéből. A vádirat szerint tavaly augusztusban ment be az udvarra, majd a nyitott melléképület ablakát Tokostúl kifeszítette és magával vitte. Az egri járási ügyészség kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással vádolta meg a büntetett előéletű férfit. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vele szemben. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az ablak értékének megfelelő összegre rendeljenek el vagyonelkobzást, hozta a hírt a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Tesztetem a legjobb zenék, Erik Pritzel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportvilágába látogatunk majd 9 óra után, és bizony-bizony a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, ami a BL sorsolást illeti a következő szezonban, meg selejtezőkört, úgyhogy hamarosan jövök majd ezekkel, na meg természetesen a legjobb zenékkel. Van bőven még hátra ebből az órából, és jön majd a Gorillaz is hamarosan a Feel Good-dal, de most Dario G-t hallgatjuk meg itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis jövőre 2027-ben a selejtező sorozatban a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak a BL-t illetően, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az Atomic Kitten csapata már biztos, hogy velem tart, méghozzá a Tidy's High-jal érkezik majd 9 után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Női vállalkozókat hozott össze egy EGRI konferencia. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően.
1: Női vállalkozók és cégvezetők találkoztak Egerben a Women Up üzleti inspiráció konferencián. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén a vállalkozásépítés, a személyes márka és a női vezetők előtt álló kihívások is terítékre kerültek. Kende Hofer Krisztina kommunikációs szakértő szerint fontos, hogy a vállalkozó nők felismerjék saját erősségeiket, merjenek megszólalni és kiállni magukért. A konferencián üzleti életutakat is bemutattak, emellett kapcsolatépítő programokat tartottak. Magyarországon jelenleg 10 megyében működik női üzleti közösség, Hevesben pedig 2018-ban alakult meg a klub, írja Heol. A 60-i Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 83 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. A kiállítás előzménye tavaly a tapolcai látványtárban volt látható, most 60-hoz igazított változatban mutatják be. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 9 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és hogyha ez így van, akkor pedig sport. Egy rövid, egy perc erejéig jön a BL selejtező sorozat jövő évi állása, miszerint a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, na meg természetesen a legjobb zenék is indulnak az ébredés és a napindítás mellé, miközben jön a Szafri Duo.
0: Best

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit látogassunk erre a sportvilágába, és terítéken a futball, ugyanis az UEFA aktuális elősorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen áll, ami jelentős előnyt biztosít az OTP Bank Liga 2026-27-es szezonja győztesének a nemzetközi kupaszereplés megkezdésekor. A hazai bajnok az első kör helyett csak a második selejtezőben kapcsolódik be a küzdelembe, ennek óriási előnye az, hogy esetleges azonnali kiesés esetén is a legrosszabb esetben az Európa Liga selejtezőjében folytatja a csapat. A versenynaptár egyetlen rendhagyó újítást is tartogat, a bajnokok ligája alapszakasz egyetlen egy nyitó mérkőzéssel rajtol, amelyet a címvédő játszik, míg a többi csapat összecsapásait a következő napokon rendezik meg. A végleges erősorrendet az UEFA a mostani szezon vége előtt teszi majd közzé, úgyhogy drukkoljunk a magyar bajnokságnak, minél előbb-kelőbb helyen végezzen az erősorrendjében az UEFA-nak. Nagyon remélem, hogy még erőrébb tud jutni, akár az év végéig. 22. helyen áll jelenleg, tehát még egyszer a magyar bajnokság. A legjobb zenékkel pedig megyünk is tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ugyanis az ébredés és a napindítást most a Five folytatja, és szól az Everybody Get Up itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To The Moon and Back. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt, műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1788-ban New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa. És a következő előadónak van bőven kapcsolódása az elmúlt évekből ez a fővároshoz, az akkori fővároshoz, New York Cityhez, mert hogy Shakira jön. Aki 2024 márciusában hatalmas meglepetés koncertet adott a Times Square-en 40 ezer ember előtt, 2025-ben a Saint Cloud Parkban rendezett Global Cities Festival egyik fő fellépője volt, és 2026-ban idén is júliusban ott volt, méghozzá a turnéja keretén belül a Brooklyni Centerben lépett fel, ahol olyan sztárok csatlakoztak hozzá a színpadon, mint Tyla, Ed Sheeran és Bruna Boy. Nem semmi. Tehát Shakira és New York City kapcsolata ez, hozzánk pedig ez a zene kapcsolódik igazán, amit most indítok tőle itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: that?
1: Bidi bidi bop.
0: Yeah.
1: Bidi bidi bop.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, kezdjük meg a Best hétvégét méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Sean Paul, jön majd a We Be Burning-nel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Osztályzatot kapnak a menzák, lezárások jönnek az M3-ason Gyöngyösnél. Egerben tanácskozott a magyar közgazdász szakma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Több mint egy hónapon át lezárásokra kell készülni az M3-as autópálya Gyöngyös-Nyugat csomópontjánál. A munkálatok hétfőn kezdődnek, és az országhatár felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat, a Budapest felé vezető oldalon pedig a lehajtóágat is érintik. A lezárások idején Gyöngyös-Kelet, illetve 60-Kelet felé terelik a forgalmat, az útvonalakat sárga táblák jelzik. A korlátozások a tervek szerint október 22-éig maradnak érvényben, az időpontok azonban az időjárás és a munkálatok függvényében változhatnak, írja Heol. A magyar gazdaság legfontosabb kérdései kerültek terítékre Egerben, ahol a 64. közgazdász vándorgyűlést tartották. A kétnapos eseményen az euró bevezetéséről, a gazdasági felzárkózásról és a költségvetés helyzetéről is szó esett. A rendezvénynek idén már 8. alkalommal adott otthont Eger. Wagner Ákos polgármester a nyitónapon arról beszélt, hogy a város korábbi működési modellje hosszú távon nem volt fenntartható. A városvezetés fontos feladatnak tartja a helyi vállalkozásokkal való együttműködést, a beruházások ösztönzését és az egyetemmel fenntartott kapcsolatok erősítését, tudósít a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a brit DJ, Fatboy Slim a Praise You-val, aki a Best hétvégét pedig elkezdi, az nem más, mint Gwen Stefani és Eve, mert hogy ő is mellette van, a Rich Girl-rel veszi kezdetét ez az óra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Walmart és Szikora Robi dala volt ez, a Balatoni Lány. Szép napot mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap. A Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg dolga kapcsolódik ehhez, ugyanis a regi műfajában a pozitív gondolkozás az elhagyhatatlan. Bár valójában nem igazán mondhatjuk reginek, amit C.G. Lewis képviselt, mert hogy róla van szó, de zseniális, amit a 90-es években letett az asztalra, és bizony-bizony a Funky Bulik egyik kedvencével megyünk tovább most. Szól az R to the A, itt a Besten!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a Nem tudom, folytatom hamarosan majd a Best hétvégét, dübörögnek a legjobb zenék, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik majd a 90-es évekből a Depeche Mode csapata a Free Love-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, és még nem köszönök el, lesz még egy utolsó közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket, egészen délig itt leszek, 11 óra után pedig a hangulat felelősök között ott lesz majd Britney Spears és a Crazy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra-Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Puszta-Szent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebéd pontban egy óra múlva az asztalra kerül, már aki pontosan eszik majd délben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, 11 óra múlt még csak el, úgyhogy ezt az egy órát még gyorsan le tudjuk addig, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz például velem Britney, a Crazywell, de Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd a Sexy Back, a kezdés pedig Tom Nowé, ez a Your Body,
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Szakács Gergő és a Van-e még? Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok a Kornélok, születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönhetem, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony-bizony a programozók a 90-es években rengeteget dolgoztak azon, hogy a számítógépeken zenét lehessen csinálni, és ebből a korszakból jön egy olyan dal, ami úttörője volt a francia underground zenei szénának, de az biztos, hogy programot használtak az elkészítéséhez, ugyanis a groove és minden hang benne ilyen kezdetleges számítógépes, de nagyon imádjuk. Jön Manu Chao és a Bongo Bong most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys sikere, az As Long As You Love Me. A sikert a következő előadónásra kell magyarázni, mégpedig azért, mert hogyha meghalljuk a dalt, amit hozok tőle, akkor szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Visszarepülünk 2008. augusztusába, 18 évet, ugyanis ekkor jelent meg az a dal, és vált hatalmas nagy sikerré Európa szerte. Jön Inna, méghozzá a Hattal, majd hamarosan a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt 50 Cent és az In The Club, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Meddia, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, White Boy-ék kezdenek 2 óra mixel németivel, este utánuk pedig majd 8 órakor, egészen éjfélig Big Falvi Tamás hozza a legjobb zenéket. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, visszhal, kicsekkolok méghozzá Tóth Gabi ék slágerével jön az éjjel-nappal Budapest betétdala. Szép napot, visszhal! Ha a

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további hétből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vergl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel, vagyis indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom ma is a kedvenceket. Szeptember 13-a van egyébként. Ma a Kornélokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket! Amivel pedig indítok, nem más, mint J-Lo és a Love Don't Cost a Thing.

Best FM, a legjobb zenék. Ma 20-25 fokot mérhetünk az országban. Az előrejelzések szerint holnap nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet. Általában több órára kisüt majd a nap. Kevés helyen előfordulhat zápor. Az északi a szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban elég hűvös lesz, hiszen 7 és 15 fokot mérhetünk, majd délután pedig 21 és 27 fok között valószínű.

0: FM, a legjobb zenék, úton lévők, figyelem, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M86-os autóton például Beled térségében a 125-ös és a 127-es kilométer között aszfaltoznak, Szombathely felé a külső sávot lezárták. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében pedig az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, ami pedig a 4-es főutat illeti Vecsé és átkelési szakaszán is érdemes figyelni, a 21-es kilométernél ugyanis gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek a folytatásban is szépen sorban, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, az például a TNT dalala. Igen, az Ébren álmodunk, és Junior Jack slágere is felcsendül hamarosan, nem kell sokat várni, ígérem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintett átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek egy óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább az El Sambával, Junior Jack, vagyis a belga olasz producer egyik ismert house felvételével, ami most 2004-ből érkezik. Vidám hétvégét, és jó rádiózást mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb, pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek szépen sorban a következő órában, és előtte hírek itt a 2 óra. Aztán jön például Charlie és Giovanni közöse is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a vételen nagy tengeren áll.
1: Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és Mika is énekel, mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Három településen tartanak időközi választást, életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót, várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynök aktákat, az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánkán, Mátra-Derecskén és Pusztaszentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, miután a helyi testületek felosztatták magukat. Siklóson emellett a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőiről döntenek. A szavazóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a Big Girl, Mika 2007-es dala, ami egy Butterfly Lounge nevű nagyobb testű nőknek szóló kaliforniai klubról szóló tévéműsor hatására született. Mika pedig az elfogadás és a testpozitív gondolkodás mellett foglal állás benne. Ezzel folytatjuk. Én Bénémet Dia vagyok, rádiózzunk együtt.
0: Best

FM legjobb zenék. Megyünk tovább a Just a Girl-lel, a No Doubt 95-ös slágerével, ami az egyik legfontosabb szerzeményük. Gwen Stefani írta a dalt, amelyben saját tapasztalatain keresztül beszél arról, hogy milyen érzés nőként a társadalom által meghatározott elvárásokkal és korlátokkal szembesülni. A dal eredetileg kicsit szarkasztikusnak és provokatívnak számított, mégis hatalmas siker lett, és a Billboard Hot 100-on a 23. helyig jutott. A Just a Girl később a No Doubt egyik védjegyévé vált, és a zenekar koncertjein is rendszeresen előkerül. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

igazán legjobb zenék. A TLC-t hallgattuk az elmúlt percekben, ez volt a Waterfalls, és jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, hiszen perceken belül itt a 3 óra. Aztán a folytatás is jó lesz, hiszen már bekészítve az Aerosmith sláger, az Amazing, itt lesz Lady Gaga és a Follow the Flow, Neo pedig indítja a következő órát a szószékkel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Jakettával megyünk tovább, ez már az American Dream, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kevés a fiatal véradó, éjszakai aszfaltozásra készülnek Egerben, Tokostúl vitte el az ablakot egy tolvaj Eger szalókon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Kevés a fiatal véradó. Egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat. Hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
3: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Éjszakai munkavégzésre és változó forgalmi rendre kell számítani a 25-ös főút Egri felújításánál. A Felsőtárkányi csomópont fennmaradó sávjait hétfőn éjszaka aszfaltozzák, a Szvorényi úti kereszteződésben pedig szeptember 15-én és 16-án dolgoznak. Más szakaszokon nappal is folytatódik a kivitelezés. Lajosvárosban a buszközlekedés is módosult. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, írja az Eger Hírek. Csak nem 100 000 forintot érő műanyag ablakot lopott el egy férfi egy egerszalóki lakatlan ingatlan melléképületéből. A vádirat szerint tavaly augusztusban ment be az udvarra, majd a nyitott melléképület ablakát Tokostúl kifeszítette és magával vitte. Az egri járási ügyészség kisebb értékre dologelleni erőszakkal elkövetett lopással vádolta meg a büntetett előéletű férfit. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki vele szemben. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az ablak értékének megfelelő összegre rendeljenek el vagyonelkobzást, hozta a hírt a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, újból napsütés. Szerintem ma többet látjuk a napocskánt, mint amennyire holnap fogjuk majd, de jövök a részletekkel. 23 fok van jelen pillanatban itt Egerben. Jön a Soulwave, előtte pedig csapjunk bele, itt a Tour Roof a Best FM.
0: 100,7 Best FM.

0: Ez a 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat, de sajnos mi itt Heves megyében nem tartozunk közéjük. Négy másik megye viszont igen, de ez nem a mi térfelünkön van, az ország nyugati felében. Az elmúlt napok időjárási változásai kedvező fordulatot hoztak az erdőtüzek kockázatát illetően, de nálunk nem esett annyi csapadék. A jelentősebb mennyiségű áztató eső hatására a talaj nedvesség tartalma és a növényzet állapota is javult, ami lehetővé tette az illetékes hatóságok számára, hogy felülvizsgálják a már meglévő és elég régóta tartó szigorú intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala, NÉBI, megszüntette a tűzgyújtási tilalmat Győrmoson, Sopron, Vas, Zala és Somogy megyékben. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tűzgyújtási tilalom, így nálunk itt Hevesben is. Ezeken a területeken nem esett megfelelő mennyiségű eső ahhoz, hogy a talaj kellőképpen átnedvesedjen, így az erdei biomassa továbbra is száraz, sajnos. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról, valamint a tűzgyújtási szabályokról a NÉBI oldalán és a katasztrófavédelem.hu honlapon is tájékozódhatunk. Mi is vártuk itt a keleti ország részben, hogy valamivel több csapadék érkezik majd. Holnap borult időnk lesz, azt mondják, hogy eső nem jön, viszont kint van már a citromsárga riasztás az ország nyugati felében több megyénél is, mert hogy újból esőt kapnak, és nagy mennyiségűt, hogyha hosszabb útra indulnak. Jön Dr. Béres, előtte pedig a Black Machine itt a Besten.

0: G. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig, hogy kik ünnepelnek itt Egerben születésnapot. Megint összegyűjtöttem, úgyhogy mindjárt hozom őket, de menjünk sorban. Névnaposokkal kezdünk mindig, közben bejönnek a kis szőrösek, és utána érkeznek majd a születésnapot. Ja igen, a kis szőrösek, ők a kis házi kedvencek otthon. Nézzük akkor, szeptember 13-a van vasárnap, ma a Kornélok a főfő névnaposok, latin eredetű név, a jelentése sonfa vagy szarv. A Kornél név viselőinek az emberiségért való küzdelem a fő feladata. Fontos számukra, hogy a környezetük érzelmi biztonságot nyújtson, minden helyzetben a tökéletességre hajtanak. Emiatt nagyon magasak az elvárásai. Az a baj, hogy nem csak magukkal, másokkal szemben is. Szeretik a vezető beosztásokat, az irányító feladatokat, posztokat, de alapvetően mindig segítenek másokon, főleg azokon, akiket úgy ítél meg, hogy el is kél a segítség. Mondja ezt a számmisztika a Kornél név elemzése után. A mai nap ünnepeltjei még, és itt a névnapnál vagyunk, Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mór, Móric, Polixénia nevű kedves hallgatóink is, nekik is minden szépet és jót kívánunk. A kutyusok közül a Dark és a Tekergő nevűek, a cicák közül a Milli és a Rex vagy Rexi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Tutu és a Parti nevűek a mai nap névnaposai. Nagyon jó egészséget nekik is. Jön a nagy könyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a szüzekre, akik szeptember 13-án születtek. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon mély, hűséges, kitartó emberek. A hibáik, hogy nagyon rendetlenek tudnak lenni, és túlságosan, ösztönösen viselkednek néha. Az egészségi állapotuknál az asztma és az allergia van felsorolva, a hivatás résznél pedig azt írják, hogy jaj, úgy látom, hogy kis énekes pacsirták, mert hogy jó hangúak, imádnak nem csak énekelni, hanem akár dalt szerezni, tehát dalszerzőnek is kipróbálhatnák magukat. Szociológusnak, archeológusnak is tökéletesek lehetnek a nagykönyv szerint. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagy A4-es könyvemnek a címe. És akkor jöjjenek név szerint is a születésnaposok. Kövesdi Gábort Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, ma van a születésnapja. Ma ünnepel Kaló Péter is születésnapot, minden szépet és jót. Gacsó Mónikának is születésnapja van, nagyon jó egészséget neki. Bukovenszki Katalin is szeptember 13-án látta meg a napvilágot, minden szépet és jót. Ma van Kírják Csabának is a születésnapja. Neki is egy nagy ölelés, akárcsak Palumbéli Gergelynek. Gergőkém, nagy-nagy puszi neked. Kalocsai Ferenc is a mai napon született. Isten éltesse őt is nagyon-nagyon sokáig. Gyenes Tündének is nagyon jó egészséget kívánunk, és minden szépet és jót. És ma van kis Zsanettnek is a születésnapja. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki. 0620-355-6555-ös, hogyha küldik a neveket, én megköszönöm. Holnap is lesz köszöntés. Jön Eve és a Gangsta Lovin itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, hogy mely filmeket nézhetjük meg még a mai napon. Jöjjenek szépen sorban 17 óra 30 perctől és este 8 órai kezdettel Átkozott boszorkák 2, a 12 pluszos dráma, a romantikus vígjáték a moziban. Este 6 órától az Életfutárt is vetítik, a 16 pluszos akció thrillert, itt a Tériszony, este 6 órai kezdettel, ez egy dráma, thriller, a Remény című film este 8 órai kezdettel a moziban, 16 pluszos akciódráma, skifi, és van még egy este 8 órától, ez pedig nem más, mint a Torrente 6, az Elnöki ügy, amely 18 pluszos akció bűnügyi vígjáték, egermozi.hu, a további részleteket itt találjuk. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. Női vállalkozókat hozott össze egy EGRI konferencia. A múzeum múltját idézi fel az új 60-i kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően.
3: Női vállalkozók és cégvezetők találkoztak Egerben a Women Up üzleti inspiráció konferencián. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén a vállalkozásépítés, a személyes márka és a női vezetők előtt álló kihívások is terítékre kerültek. Kende Hofer Krisztina kommunikációs szakértő szerint fontos, hogy a vállalkozó nők felismerjék saját erősségeiket, merjenek megszólalni és kiállni magukért. A konferencián üzleti életutakat is bemutattak, emellett kapcsolatépítő programokat tartottak. Magyarországon jelenleg 10 megyében működik női üzleti közösség, Hevesben pedig 2018-ban alakult meg a klub, írja Heol. A 60-i Lajos Múzeum történetének meghatározó évtizedét mutatja be az intézmény új kiállítása. A tárlat az 1973 és 83 közötti időszakot idézi fel, amikor Kovács Ákos vezette a múzeumot. Több fontos gyűjtemény alapjai is ekkor születtek meg. Ezekből válogatnak a bemutatón, amelyet Vörösvári Ákos gyűjteményének darabjai egészítenek ki. A kiállítás előzménye tavaly a Tapolcai Látványtárban volt látható, most 60-hoz igazított változatban mutatják be. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, és balesetmenteset, ez is fontos, hogyha bármilyen információik vannak az utakról, írjanak. Egyről már tudok, ez az előző órában érkezett, a Rekettyésnél mérik azokat, akik Budapest irányába tartanak az M3-as autópályán. Jön Madonna és Justin Timberlake.
0: 100,7 Best

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon sok egyetemen, főiskolán a holnapi nappal beindul az élet, hogy rengeteg fiatal utazik már most a suliba. Megnőtt a forgalom a vasútállomás környékén, vigyázzunk rájuk nagyon. És van egy trafipax is, azoknak mondom, akik autóval közlekednek az M3-ason, a Rekettyés pihenőhelynél. Jön az M-People itt a Besten.

0: 16 óra 37 perc van. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ismét megtelik filmekkel Eger belvárosa. Három napon keresztül több helyszínen várják ingyenes vetítésekkel, közönség találkozókkal, élőzenével, tánc bemutatóval és filmes Lego kiállítással az érdeklődőket. Ez a belvárosi film Piknik. A programban magyar és nemzetközi alkotások, premierek és jubileumi vetítések is szerepelnek. Nézzük szépen sorban, hogy mi történik ez alatt a három nap alatt. A Dobótéren már csütörtökön elkezdődnek a programok. 18 órától Magyar Balázs ad akusztikus koncertet, 19 órától pedig Herendi Gábor rendezővel találkozhat a közönség. A Kincsem, a Valami Amerika, Futni Mentem és a Szenvedélyes Nők rendezőjével tartott beszélgetést 19 óra 45 perctől a Kincsem vetítése követi, majd 21 óra 45 perctől a Michael kerül vászonra. Pinteken 18 órai kezdettel Bob akusztikus koncert, ez indítja a programot a Dobótéren. 19 órától pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című filmhez kapcsolódó közönség találkozón Törőcsik Franciska színművésznő és dr. Kirádi Attila producer lesz a vendég. A filmet 19 óra 45 perctől vetítik, extra jelenettel, 21 óra 45-től pedig a Pókember vadonatúj nap következik. Szombaton este 7 órai kezdettel a Lajta László néptánc együttes bemutatójával indul az este a Dobótéren, 19 óra 45 perctől a Magyar Mennyegzőt, 21 óra 30 perctől pedig az Itt érzem magam otthon című filmet láthatja a közönség. Idén az Egészségház utcai régi kertmozi is bekapcsolódik a film Piknikbe. Pénteken 19 óra 45 perctől a Jurassic World újjászületés, szombaton pedig ugyanezen időpontban, tehát ez a 19 óra 45, a Zootropoliszt láthatjuk, 21 óra 45 től pedig jön 5 éjjel Freddy pizzázójában 2. Az Agria Park udvarán pénteken 19 óra 30 perctől az Ördög Prádát visel 2, 21 óra 30 perctől a Backrooms hátsó szobák kerül vászonra, szombaton 19 óra 30 perctől a 10 éjszakás kalandot vetítik, amelyet közönség találkozó követ, Nyári Diana, Péter Fibori, Fekete Ernő színészek, valamint Kalmár Péter író producer részvételével. Az Uránia mozi is különleges programokkal készül. Pénteken 17:30 a 25 éves Doni Darkot vetítik, szombaton déltől a No Way Back, a Nincs Visszaút sorozat részeit egy maratoni vetítés keretében láthatják az érdeklődők, amelyet közönség találkozó követ Szabó Ádám főszereplő rendezővel. A programot ingyenesen látogatható filmes Lego kiállítás is színesíti, és azt ne felejtsük el, a háromnapos rendezvény programjai mind ingyenesek. Itt Egerben, több helyszínen, egerhírek.hu, itt találjuk a további részleteket, vagy ha lemaradtak volna az időpontokról, jön Hedőbe itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, hogy mely filmeket nézhetjük meg még a mai napon. Jöjjenek szépen sorban 17 óra 30 perctől és este 8 órai kezdettel Átkozott boszorkák 2, a 12 pluszos dráma, a romantikus vígjáték a moziban. Este 6 órától az Életfutárt is vetítik, a 16 pluszos akció thrillert, itt a Tériszony, este 6 órai kezdettel, ez egy dráma, thriller. A Remény című film este 8 órai kezdettel a moziban, 16 pluszos akciódráma, sci-fi, és van még egy este 8 órától, ez pedig nem más, mint a Torrente 6, az Elnöki ügy, amely 18 pluszos akció bűnügyi vígjáték. Egermozi.hu, a további részleteket itt találjuk. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Osztályzatot kapnak a menzák, lezárások jönnek az M3-ason Gyöngyösnél. Egerben tanácskozott a magyar közgazdász szakma. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
4: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: Több mint egy hónapon át lezárásokra kell készülni az M3-as autópálya Gyöngyös Nyugat csomópontjánál. A munkálatok hétfőn kezdődnek, és az országhatár felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat, a Budapest felé vezető oldalon pedig a lehajtóágat is érintik. A lezárások idején Gyöngyös kelet, illetve 60 kelet felé terelik a forgalmat, az útvonalakat sárga táblák jelzik. A korlátozások a tervek szerint október 22-éig maradnak érvényben, az időpontok azonban az időjárás és a munkálatok függvényében változhatnak, írja Heol. A magyar gazdaság legfontosabb kérdései kerültek terítékre Egerben, ahol a 64. közgazdász vándorgyűlést tartották. A kétnapos eseményen az euró bevezetéséről, a gazdasági felzárkózásról és a költségvetés helyzetéről is szó esett. A rendezvénynek idén már 8. alkalommal adott otthont Eger. Wagner Ákos polgármester a nyitónapon arról beszélt, hogy a város korábbi működési modellje hosszú távon nem volt fenntartható. A városvezetés fontos feladatnak tartja a helyi vállalkozásokkal való együttműködést, a beruházások ösztönzését és az egyetemmel fenntartott kapcsolatok erősítését, tudósít a Heol. Térségünkben a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, délután viszont vastagabb felhők érkezhetnek, és elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, sok lesz a felhő, és zápor is kialakulhat. Nappal maximum 20-21, éjjel minimum 10-14 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok, egész szépen alakult ez a vasárnap, már időjárásilag gondolom. Holnap azért ne felejtsék otthon az esernyőt, mert egyre nagyobb az esély arra, hogy csapadék lesz reggel is és délután is. Most 22 fok van itt Egerben. Kezdünk, itt a Szaltempepa.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Kettőtől újabb forgalomkorlátozásra lehet számítani itt Tegerben. Megkezdi ugyanis a Heves megyei vízmű ZRT, a Rákóczi út és a Kisasszony utca közötti viadukt területén található 400 mm-es ivóvíz vezeték felújítását. A viadukt alatt belváros felé kanyarodó útpálya alatt fúrással, sajtolással helyezik el, emellett a felhajtó ágban található vízvezeték csomóponti akna és az abban lévő szerelvények bontásának előkészítését is elvégzik. A lényeg, hogy a munkavégzés során időszakosan a viadukt alatti gyalogos átjárót is lezárhatják. A vezetékcsere második ütemében a Kisasszony utcai felhajtó ágon útszükület mellett végzik majd el az összekötés munkálatokat, úgyhogy itt is nagyon-nagyon figyelnünk kell. A rekonstrukció ideje alatt a Kisasszony temető ivóvízellátását a Gorovi utcai bejáratnál elhelyezett lajtal biztosítják. Olvasható az egerhírek.hu oldalon. Jön a Sugababes itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boróké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néha záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőire egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenával evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyena felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És hát természetesen, ahogy ez lenni szokott, mindig az adás után jutnak eszünkbe dolgok, hogy miről kellett volna még beszélni, úgyhogy szerencsére ezt most nem felejtettük el egy hét alatt, úgyhogy ezekről is fogunk beszélni a következő 60 percben, meg még csomó minden másról, és Csillázs és Deep House még egy órán keresztül, vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszok mögött.

0: Segíts nekem, légy szíves, mikor beszéltünk mi erről először? Március magasságában? Akkor már megvolt, ugye?
1: Akkor
0: ti már akkor tudtátok, és mondtad, hogy adásban még nem, mert titok, meg izzél, meg stb.
1: Igen, meg még akkor nem volt aláírva a szerződés, csak ugye megvolt a deal, meg a szóbeli megegyezés, de még a szerződés nyilván nem volt aláírva, és akkor...
0: Most már az is megvan. Úgyhogy akkor most már beszélhetünk róla, hogy október...
1: 22-én.
0: Ó, tehát pont a hosszú hétvég előtt.
1: Csütörtök.
0: Gyönyörű dátum, igen. Gyönyörű dátum. Igen. Jön hozzátok.
1: A Clapton.
0: A Clapton. Hát azért az azért...
1: Igen.
0: Ebbe az általad is most olyan nagyon preferált, idézőjelben daytime partiba fogod belehelyezkedni, vagy hát egy klasszik klubos este lesz?
1: Az már inkább ilyen klubos este, azért október 22 azért már azért rendesen az ősz benne vagyunk.
0: Már úgy értem, hogy időpontilag, tehát hogy ez a korai kezdés, korai végzés, ez a rendes, mondhatni a standard.
1: Igen, ott azért. Reméljük, hogy ilyen 5 óráig van tervezve a rendezvény, hogy azért kitartanak az emberek, és nem nagyon szoktak hozzá ez a daytime korai bulizárásokhoz.
0: Egyébként a Clapton csinál ilyen daytime-okat? Tehát a Clapton csinál ilyen daytime? Tehát, hogyha mondjuk úgy tudtátok volna bookingolni nyárra, akkor akár benne lett.
1: Valószínű.
0: Jaj, nem, azt hittem, hogy így nagyjából követtétek, hogy mi az, amit mostanában.
1: Hát én követem persze folyamatosan, inkább klubokban játszik, Kibizán is. Meg láttam, hogy volt Buenos Airesben egy nagy fellépés, és most azt látom, hogy már kirakták, tegnap pont láttam, hogy szeptember közepén visszavárják, már annyira jól sikerült.
0: Tök jó. Nyilván tudom, hogy ilyenkor titoktartás, meg nem lehet mindent elárulni, azért úgy nagy vonalakban konkrétumok nélkül könnyű volt velük megegyezni, vagy mennyire voltak macerások, háklisak?
1: Nem volt sem könnyű, sem nehéz, volt egy-két ilyen érdekes elvárások irányukban, de szerintem azt simán megoldjuk.
0: Bocsánat, ez ilyen technikai, vagy ez a szállás?
1: Is, igen, meg minden, tehát azért már mindenben jegyeladás, jegyárak, létszám, mindenben azért szeretnek erről tudni, meg ugye bizony szint alá nem menni. Igen, tehát a szeretnék magukat bebiztosítani, hogy az egy komoly rendezvény lesz, tehát
0: házasságot
1: játszani, milyen jegyárak, stb. Tehát úgy lecsekkoltak bennünket, hogy milyen csapat vagyunk, így szervezés szempontjából. És ezen már túl vagyunk, úgyhogy teljes válszélességgel a buli irányában. Most már ugye elindult a jegyértékesítés, és egész szépen folytak az első napokban a jegyek, úgyhogy remélhetőleg ez egy olyan különleges rendezvény lesz Orthonos Kelet-Magyarországban, abban a régióban, ami nem mindig van, és nagyon kevésszer található, mert ott egy ilyen fellép, egy ilyen sztár, mint akár itt a fővárosban. Úgyhogy hát szorítunk.
0: Te ilyen nagy horderejű rendezvénynél ilyenkor azért ugyanúgy beállsz a pultba, vagy
1: persze,
0: ilyenkor?
1: De persze, nem. Mindenképpen. Aha. Ugye nekünk van egy formációnk, ugye, amivel csináljuk ezeket a rendezvényeket, és ott van egy társam, és ott vagy külön, vagy együtt ilyen back-to-back-ment nyomjuk, úgyhogy mindenképp persze, hát egyértelmű.
0: Jó, és akkor még egy kérdés, csak egy igen-e vagy nem-e. Te láttad maszk nélkül már? Meg fogod látni maszk nélkül?
1: Nem fogom látni, de még nem láttam.
0: De erre vonatkozólag nincsen?
1: Egy-két képen már láttam, szerintem, de...
0: Jaj, aha. De azért még mindig azért nagy titok van, nem úgy, hogy pontosan
1: persze,
0: ki is.
1: Persze, nem is tudjuk vinni, kér egy, mit tudom én, egy összeget a vacsorára, tehát nem is mehetünk el vele vacsorázni, meg nem vihetjük el így a városra, hogy most ott vele vagyunk, akkor egyből ott...
0: Ja, értem!
1: Tehát ő megvacsorázik inkognitóban valahol.
0: Valahol?
1: És akkor majd meg. Igen, de az öltözőben, hogy valami biztos vagy.
0: Jó, na de oké, most akkor kérdezek egy gyakorlat. Ezek gondolom, hogy Debrecen környékén nem hiszem, hogy nagyon a helyismeretük, akire taxizni fognak, vagy kapnak egy sofőrt, és akkor majd nem nézhet rá, vagy hogy ez hogy fog kiderülni?
1: Persze, van hozzák viszik. Aha. Akikkel bukoltuk, az a cég hozzá viszik. Úgyhogy azért muszáj megtartani ezt az inkognitót.
0: Nyilván.
1: Lelepleződik, meg stb. Akkor már nem lesz olyan varázsa.
0: Jó, és mennyi? 2-3-at fog játszani?
1: Másfele.
0: Hát akkor ez egy...
1: Szerintem az egészséges, tehát aki többet játszik, az nehéz fenntartani a vibe-t, az érdeklődést, a vibe-ot.
0: Hát az a nekinek.

0: legjobb mixek minden este.
1: És hogy a kötelező körök sem maradjanak el, elérhetőségeink info@bestfmbudapest.hu. Ha még nem lájkoltátok volna az oldalainkat, akkor Facebookon és Instán tegyétek meg. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket, ott van rólunk fönt mindenféle információ. Aki pedig DJ Németi korábbi mixeit szeretné visszahallgatni, mi meglepő a Mixcloudon megteheti.
2: A DJ Németi oldalon.
1: Így, mixcloud.com/DJ Németi, ezt keressétek.

0: Éppen megszakítás nélkül.
1: És ha jól tudom, ugye te jövő hétvégén meg akkor belátogatsz a francia DJ-nek a bulijára?
2: Elvileg igen. Igen. Megvan a jegyem, igen.
1: Ja,
2: igen,
1: és gyakorlatilag igen. Még ki tudja, hogy mi lesz?
2: Hát szerintem igen, de igen.
1: Jó.
2: Volt ott egy rendezvény, ami közbeszólhatott, de szerintem megoldjuk.
1: Megoldjátok. Jó van, akkor viszont egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő vasárnap gyere ugyanígy 7-8-ig. Várunk
2: vissza. Érkezem mindenkit.
1: Köszönöm,
2: sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesek pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/h-nál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok, hogy az utolsó 4 órát a legjobb zenék társaságában együtt töltsük. Az órát most George Michael kezdi, ez a Flow, let's go to the city.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, sajnálom, de ez most magánvélemény lesz. A világ egyik legszebb, legjobb és legpörgősebb dala érkezik, ami szerintem soha nem megy ki a divatból. Az egyik előadó nem tud arabul, a másik előadó nem tudott angolul, mégis olyan összhang, olyan kémia volt közöttük, hogy hát egy olyan dal született, ami hát olyan, mint a Bud Spencer filmek, örökké, de tényleg örökké szeretni fogjuk. Ez Sting és Chad Mami közöse, a Desert Rose.

That's the way love, that's the way love. That's the way love, that's the way love. That's the way love, that's the way love. Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, érkezik most Justin Timberlake és az a dala, ami 2003-ban lett nagy siker és óriási nagy sláger. Ez nem más, mint a Rock Your Body. A számot a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo készítette, és az érdekessége, hogy eredetileg Michael Jackson számára írták, viszont inkább Justin Timberlake-nek ajánlották fel, valahogy jobban ment a stílusához, és szerintem jól tették. Na, én eleget beszéltem, jöjjön Justin Timberlake, ez a Rock Your Body!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Craig David és a Seven Days. Az a Craig David, aki ehhez a dalhoz egy olyan klipet álmodott meg, amit szerintem nagyon sok ember használna, átélne és megélne, hiszen annyiszor és annyiszor játszotta újra egy bizonyos napnak a tartalmát, amíg az a nap tökéletesen nem végződött. Azért megmondom őszintén, néha irigykedem ezért. Na mindegy, jön a Seven Days.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boroké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegya Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a tisztántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás, a reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem teljes mértékben hangolódtak már a következő hétre, és remélem, hogy tetszenek a zenéink. Na kérem szépen, most a Simply Red kezd nálunk. Ez a Sunrise.
3: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem örökké tart az a vita, hogy Gary Halliwell vagy Jerry Halliwell a normális megnevezése. És nagyon sokan azt mondják, hogy ő Gary, a másik pedig azt mondja, hogy Jerry. Gary az a Gergőknek a beceneve, Jerry pedig adta angolul, ugyebár Jerry Halliwell neve. Hogy ez valójában kit érdekel ennyire, én nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy teljesen mindegy. Addig, amíg énekel, addig, amíg viszonylag jó dalokat játszik, de meg jól néz ki, addig nem mindegy, hogy Gary vagy Jerry. Nekem aztán teljesen. Jön a Look At Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban jelent meg Nelly Furtado Say It Right című dala a Lose albumon, és Amerikában egészen a Billboard lista első helyéig jutott. A szám Timbaland és Janja közreműködésével készült, ráadásul egy késő esti stúdiózás során született meg, amikor Nelly és Timbaland még folytatni akarták a munkát, és elkezdtek egy picit ötletelni.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy duett, aminek az egyik tagja a világ egyik legjobb fejebb énekesnője. Ő nem más, mint Kylie Minogue. Tudjuk miért, nagyon jó fej volt a szigeten, tök ilyen laza, tök ilyen szerény, és a többi, és a többi, és a többi, semmi sztálar ül. És érkezik még mellé az az ember, akit nemrég lovaggá ütöttek, majd utána az egész világ azon gondolkodott, hogy mi esett ki a szájából, vagy épp az orrából a VB-n. Ő pedig Robbie Williams, a kettő közöse pedig a Kids.

meg otthon volt. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál még annyira nem ismertük az énekest, viszont mindenki tudta, hogy elképesztő hangja van. Hát kérem szépen, ő nem más volt, mint Seal, aki ezzel a szerzeményem hát elég rendesen beindította annó a karrierjét. Viszont ez még nem az ő neve alatt fut, hanem Adamski az előadó, és jön a Killer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sok felé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és mivel 10 óra múlt 3 perccel, így ez azt jelenti, hogy az első félidőnek már vége, viszont jön a második félidő felfrissülve, teljes energiával és nagyon jó zenékkel. Beyoncé kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez az Irreplaceable.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele, holnap 14-én ugyebár Szeréna és Roxana névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Roxánokat, a Szerénket, a Szerénuszokat, a Szerényeket, a Szonórákat és az Arminákat. Na kérem szépen, furcsa nevek, de hát biztos, hogy vannak ilyenek, úgyhogy tudjátok nagyon jól, holnap legyen az legyen az első dolgotok, hogy felköszöntitek őket. Ennyi és pont. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jöjjön egy kis RHCP, azaz a Red Hot Chili Peppers, itt az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik szerintem soha nem fognak kiderülni. Ilyen az, hogy vannak-e UFO-k, jártak-e itt, mik azok a kukoricakörök, és a többi, és a többi, és a többi, NASZKA vonalak vagy MASZKA vonalak, és akkor még beszélhetünk azokról az ellásott óriás fejekről a húsvét szigeteken. Na de legalább ekkora rejtély, hogy vajon Ferginek mi baja lehetett annó, hogy kilépett a Black Eyed Peas-ből, pedig nagyon, de nagyon ment annó a szekér. Hogy ezt ki tudja, hát maximum ők, viszont ők meg nem mondják el. Ennyi-bennyi. Úgyhogy szerintem hallgassuk azokat a zenéket, amiket még együtt csináltak. Jön a Pump It!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nemrég az amerikai rapper Nelly egy kicsit magából kikelve egy interjúban elmondta, hogy azért gondoljunk bele, neki milyen konkurenciája volt, amikor úgy Isten igazából zenélt. DMX, Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Lil Wayne és még sorolhatnám, és ott mondjuk egy number one hitet csinálni, hát az volt az igazi nagy mulatság, és az volt az igazi nagy meló, és hát azért neki ez azért néha-néha sikerült is. Jön most például az egyik, ez a Ride With

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most szeretném jelezni annak, aki mondjuk nem tudná, hogy indul ennek a csodás hétvégének az utolsó órája, de nyugi, ez is tele van a legjobb zenékkel. Az órát most például Gadzsó kezdi, ez a Besame Mucho.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, akkor hölgyeim és uraim, hát nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 14 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, viszonylag felhős lesz az ég, viszont nem lesz semmiféle front, se szél, és ahogy elnézem, csapadék sem, úgyhogy viszonylag egy jó ilyen késő nyári, kora őszi napunk lesz, és ennyi. Viszont a legjobb zenék itt vannak nálunk, és ezt megünnepeljük.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, holnap hétfő van, ami azt jelenti, hogy újra indul a meló és az iskola, és hogyha annyira nincs kedvünk hozzá, akkor a következő dal 3 percben valamilyen szinten talán meghozza azt, hogyha pedig nem, hát akkor sajnos így jártunk, és semmi és senki nem segíthet rajtunk. Ez Kelly Rowland, és tőle érkezik a Work!

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Pont! Most pedig jön nálunk 50 Cent, érkezik tőle a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én kérem szépen Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten is az leszek. Mindenkinek minden jót. Ciao, ciao. És persze, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.